után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult,

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer baleset a magyar utakon, délben bezárnak a klímanélküli posták, baj van a kurkumával, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Több mint 180 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 baleset történt, amelyekben 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján ezeket legtöbbször továbbra is az elsőbség adás elmulasztása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. Keddig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll rendelkezésre, ahol bárki lehűlhet. A listán egyebek mellett könyvtárak, művelődési házak, egészségügyi intézmények, üzletek és hivatali épületek is szerepelnek. A hőségriasztás idején délben is bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondi. A kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 órára visszaérjenek a hivatalba. Emiatt a következő napokban lassabb lehet a csomagfeldolgozás és a kézbesítés a szokásosnál. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor azt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú áru termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Kurkuma port hívtak vissza a boltokból. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a fűszerből, ne fogyassza el. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem jön érdemi változás. Kánikulára készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. Egyre több madár szorul segítségre. Vizet osztanak Szolnokon is az utasoknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Az aktuális véradások helyszíne és időpontja az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Jövő héten a Szolnoki Intézeti Véradás mellett várják az önkénteseket kedden a Gazdakörbe, Jászjákóhalmán, illetve csütörtökön a Tiszaföldvári Művelődési Házban. Rendkívüli készültséget rendeltek el az asszály elleni védekezésben az ország jelentős részén. A szoljon.hu szerint erre azért volt szükség, mert a tartós csapadékhiány miatt több térségben, köztük a Jászkunságban is kritikus a vízhiány. Az élő környezetért felelős miniszter döntése nyomán a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság mind a négy vízhiány kezelő körzetében életbe lépett a rendkívüli készültség. Ez a Jászkunsági és a Nagykunsági körzetet is érinti. A készültség célja, hogy a vízügyi szakemberek gyorsabban és hatékonyabban elvégezhessék a szükséges beavatkozásokat az asszály hatásainak mérséklésére. A tartós hőség miatt egyre több legyengült, kiszáradt és fészekből kiesett madár kerül bajba, írja a délmagyar.hu. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont a legmelegebb napokra megerősített ügyeletet vezetett be emiatt. Az alapítvány Csongrácsonád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is végzi a sérült vadállatok mentését. Különösen a fészekből kiesett fiókák vannak veszélyben, mert a nagy melegben gyorsan életveszélyes állapotba kerülhetnek. Arra kérik a lakosságot, hogy sérült madár esetén kérjenek segítséget, és ne próbálják jeges vízzel vagy klímával lehűteni az állatot. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerültséget okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
1: 5 éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Jász-Nagykun-Szolnok megyében, írja a szoljon.hu. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az év első 3 hónapjában 100 emberből 6-nak nem volt munkája. Egy évvel korábban még kevesebben kerestek állást, akkor 5,4% volt a munkanélküliség. A megye ezzel továbbra is az ország kedvezőtlenebb helyzetű térségei közé tartozik. A statisztika ugyanakkor azt is mutatja, hogy a dolgozó emberek aránya továbbra is magas. A munkaképes korúak csaknem 3/4-ének van állása, ami országos összehasonlításban kedvező eredménynek számít. A rendkívül alacsony vízállás miatt egy kősziget bukkant elő a Tiszából Szolnoknál, tudatta a szoljon.hu. A szobányi méretű képződmény a Gáz utca vonalában vált láthatóvá. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szerint a kövek egy korábbi part megerősítés során kerülhettek a mederbe, és csak a mostani, kritikusan alacsony vízállás miatt bukkantak felszínre. A Tisza középső szakaszán természetes körülmények között nem jellemző a kavicsos, köves meder. A vízügyi igazgatóság arra számít, hogy a következő időszakban további, eddig rejtve maradt meder alakzatok és korábbi vízügyi beavatkozások nyomai is láthatóvá válhatnak. Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Szolnokon a vasútállomáson és a buszállomáson is naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson emellett párakapu is működik, hogy enyhítsa a nagy meleget. A MÁV csoport arra is felhívja a figyelmet, hogy több vasút és buszállomáson ivókutak is üzemelnek, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat a legmelegebb órákban. Bő 200 millió forintból újítja fel iskoláit a nyári szünetben a Szolnoki Tankerületi Központ, olvasható a szoljon.hu-n. A munkák célja, hogy az intézmények felkészülten várják a szeptemberi tanévkezdést. A szokásos karbantartások mellett több nagyobb beruházás is zajlik. Korszerűsítik a Kodály iskola tanúszodáját, részben megújul a Széchenyi István gimnázium sportcsarnoka, és több intézményben tető, gépészeti és fűtési felújítás is folyik. A fejlesztések között szerepel a Ligetúti egymi tetőszigetelése, valamint a Tiszakürti

0: találták a forgalmat akadályozó járművet. A rendőrség vizsgálja, mi okozta a különös balesetet. Évtizedek után ismét őshonos kecskerákot találtak a Közép-Tiszán, Tiszabura közelében. A heol.hu szerint a ritka felfedezés arra utal, hogy a veszélyeztetett fajnak még mindig élhet egy kisebb, stabil állománya a folyó ezen szakaszán. A kecskerák hazánk három őshonos édesvízi rákfajának egyike, állománya azonban az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult, elsősorban az inváziós cifra rák terjedése miatt. Két évvel korábban Szolnok térségéből is előkerült egy példány. A két megfigyelés együtt azt erősíti, hogy a faj nem tűnt el teljesen a Közép-Tiszából. Ma zavartalan, napos, nyári időre számíthatunk, felhő alig lesz fölöttünk, csapadék nem várható. A hétvégén tovább fokozódik a kánikula. Ma 38 fok lehet a maximum, holnap délután 39 fokig emelkedik a hőmérséklet. Kora délután nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Éjjel, hajnalban 20 fok lehet a minimum hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, július utolsó napján, 31-e, péntek van, sok boldogságot kívánok az Oscaroknak, ők van névnaposok, és Isten értesse a szülinaposokat is. Artful Dodger és a Riri Wine, de előtte még Szakács Gergő, most pedig George Michael dala érkezik, a Flawless, Go to the City, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer jó reggelt, kitartást az újabb forró naphoz, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM, a legjobb zenék.
3: Like no other.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július legutolsó napján, egyébként a 212. az évben, és minden évben július utolsó péntekje a Rendszergazdák világnapja. Köszönjük nekik pótolhatatlan munkájukat, és hasonló a címe Beyoncé dalának is, Irreplaceable, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. 35-39 fokos forróság vár ránk. Ma is július, tehát hőséggel búcsúzik, és ugyanígy indul az utolsó nyári hónap is majd holnap. Ha dugó baleset van, névnapos, szülinapos ünnepelne bárki, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még több friss info és részletes időjárás jelentés hamarosan, aztán Kellys dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Víradásra hív az országos vérellátószolgálat. Rendkívüli készültség a Jászkunságban. Egyre több madár szorul segítségre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Víradásra hív az országos vérellátószolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy előny a donor számára.
1: Jövő héten a Szolnoki Intézeti véradás mellett várják az önkénteseket kedden a Gazdagkörbe Jász-Jákóhalmán, illetve csütörtökön a Tiszaföldvári Művelődési Házban. Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály elleni védekezésben az ország jelentős részén. A szoljon.hu szerint erre azért volt szükség, mert a tartós csapadékhiány miatt több térségben, köztük a Jászkunságban is kritikus a vízhiány. Az élő környezetért felelős miniszter döntése nyomán a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mind a 4 vízhiánykezelő körzetében életbe lépett a rendkívüli készültség. Ez a jászsági és a nagykunsági körzetet is érinti. A készültség célja, hogy a vízügyi szakemberek gyorsabban és hatékonyabban elvégezhessék a szükséges beavatkozásokat az aszály hatásainak mérséklésére. A tartós hőség miatt egyre több legyengült, kiszáradt és fészekből kiesett madár kerül bajba, írja a délmagyar.hu. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont a legmelegebb napokra megerősített ügyeletet vezetett be miatt. Az alapítvány Csongrád Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is végzi a sérült vadállatok mentését. Különösen a fészekből kiesett fiókák vannak veszélyben, mert a nagy melegben gyorsan életveszélyes állapotba kerülhetnek. Arra kérik a lakosságot, hogy sérült madár esetén kérjenek segítséget, és ne próbálják jeges vízzel vagy klímával leüteni az állatot. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Forrósággal búcsúzik július, a napsütésé lesz ma is a főszerep, kevés felhő lehet az égen, csapadék nem valószínű, a maximum pedig 35-39 fok környékén alakul, holnap 34-40 fok, és ugyanerre készülhetünk majd vasárnap is. Hát ha ezt még lehet fokozni, akkor inna fokozza. Hát, azaz forró, de mindenek előtt egy kis hideg. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ki mit álmodott ma éjszaka?
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged.
1: Persze nem engem, szóval volt egy álmom címmel az Airi Mafia dala is szól majd hét után, és hozom Inike Muzi legendás slágerét is, Here Comes the Hot Stepper címmel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Romlottak a munkaerőpiaci adatok. Kősziget bukkant elő a Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
1: 5 éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Jásznaton Szolnok megyében, írja a szoljon.hu. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az éve első 3 hónapjában 100 emberből 6-nak nem volt munkája. Egy évvel korábban még kevesebben kerestek állást, akkor 5,4% volt a munkanélküliség. A megye ezzel továbbra is az ország kedvezőtlenebb helyzetű térségei közé tartozik. A statisztika ugyanakkor azt is mutatja, hogy a dolgozó emberek aránya továbbra is magas. A munkaképes korúak csaknem 3/4-ének van állása, ami országos összehasonlításban kedvező eredménynek számít. A rendkívül alacsony vízállás miatt egy kősziget bukkant elő a Tiszából Szolnoknál, tudatta a szoljon.hu. A szobányi méretű képződmény a Gáz utca vonalában vált láthatóvá. A Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság szerint a kövek egy korábbi part megerősítés során kerülhettek a mederbe, és csak a mostani kritikusan alacsony vízállás miatt bukkantak a felszínre. A Tisza középső szakaszán természetes körülmények között nem jellemző a kavicsos köves meder. A vízügyi igazgatóság arra számít, hogy a következő időszakban további, eddig rejtve maradt meder alakzatok és korábbi vízügyi beavatkozások nyomai is láthatóvá válhatnak. Tartós hőhullámra számíthatunk környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő napokban. A délutáni órákban 35 és 37 fok közötti csúcshőmérséklet is előfordulhat. Az éjszakák sem hoznak jelentős lehűlést, ezért a hajnalok is melegek lesznek. A légmozgás többnyire gyenge marad, így a hőségérzet még erősebb lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Búcsúzunk júliustól, attól a hónaptól, amelyben hát lezajlott a foci VB, melynek utolsó mérkőzése a döntő előtt a most érkező dalt adta elő Robbie Williams és Laura Pausini. Szól a Desire, a FIFA hivatalos himnusza. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Ezt FM, a legjobb zenék. Július utolsó napja van, 1948-ban ezen a napon megnyílt az úttörő vasút, a mai gyermekvasút elődje, ahol a vasútas szolgálatot gyermeket látták el. A vasút után aszfalt, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Move in the Right Direction címmel a Gossip dala folytatja a Best Reggelt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Meghallgatjuk július utolsó napjának legfrissebb híreit. A végén időjárás jelentés, bár ugyanazt lehetne mondani kb. A következő pár napban minden reggel. Forróság, forróság, fokozódó forróság, ez vár ránk. Ma is részletek a hírekben, aztán Bill Smith-szel rázzuk. Getting jiggy with it!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. My baby, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jön az anyateljes táplálás világnapja. Vizet osztanak az utasoknak. Több mint 200 millió az iskolákra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanyja teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget áll elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Szolnokon a vasútállomáson és a buszállomáson is naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson emellett párakapu is működik, hogy enyhítse a nagy meleget. A MÁV csoport arra is felhívja a figyelmet, hogy több vasút és buszállomáson ivókutak is üzemelnek, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat a legmelegebb órákban. Bő 200 millió forintból újítja fel iskoláit a nyári szünetben a Szolnoki Tankerületi Központ. Olvasható a szoljon.hu-n. A munkák célja, hogy az intézmények felkészülten várják a szeptemberi tanévkezdést. A szokásos karbantartások mellett több nagyobb beruházás is zajlik. Korszerűsítik a Kodály iskola tanúszodáját, részben megújul a Széchenyi István gimnázium sportcsarnoka, és több intézményben tető, gépészeti és fűtési felújítás is folyik. A fejlesztések között szerepel a Ligetúti egymi tetőszigetelése, valamint a Tiszakürti iskola kazáncseréje is. A felújításokról a tankerület az intézmények tavasszal felmért igényei alapján döntött. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július utolsó napja van, 31-e péntek, sok boldogságot kívánok az Oscaroknak és a szülinaposoknak is. 112 éve a mai napon született Louis de Funé, francia komikus, a Saint-Tropez-i csendőr. ...1962-ben ezen a napon született Wesley Snipes, amerikai színész, többek között a Nagy csapat, a New Jack City, az 57-es utas, a Pusztító és a Penge filmek sztárja. 1963. július 31 megszületett Norman Cook, azaz Fatboy Slim angol zenész DJ, az elektronikus zene egyik meghatározó alakja. 1964-ben a mai napon született Carolina Müller, azaz Sissi Ketch, német énekesnő. ...1964-ben a mai napon született Jim Corr, ír gitáros dalszerző három lánytestvérével együtt a The Corrs tagja. ...1965. július 31. megszületett az angol írónő, Harry Potter megalkotója J.K. Rowling. A sort pedig a 78-as születésű Will Champion zárja, ő a Coldplay alapítója, dobosa. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egyre ritkább az őszinte mosoly az arcokon, ahogy egyre forróbb az időjárás, azért próbáljunk meg mosolyogni. Shanice is szereti. Nyolc után jön majd az I Love Your Smile, és itt lesz Gáspár Laci is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Víradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Rendkívüli készültség a Jászkunságban. Egyre több madár szorul segítségre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Víradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár 3 életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a 3 ideális esetben még akár 3 súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára.
1: Jövő héten a Szolnoki Intézeti véradás mellett várják az önkénteseket kedden a Gazdagkörbe Jász-Jákóhalmán, illetve csütörtökön a Tiszaföldvári Művelődési Házban. Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály elleni védekezésben az ország jelentős részén. A szoljon.hu szerint erre azért volt szükség, mert a tartós csapadékhiány miatt több térségben, köztük a Jászkunságban is kritikus a vízhiány. Az élő környezetért felelős miniszter döntése nyomán a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mind a 4 vízhiánykezelő körzetében életbe lépett a rendkívüli készültség. Ez a jászsági és a nagykunsági körzetet is érinti. A készültség célja, hogy a vízügyi szakemberek gyorsabban és hatékonyabban elvégezhessék a szükséges beavatkozásokat az aszály hatásainak mérséklésére. A tartós hőség miatt egyre több legyengült, kiszáradt és fészekből kiesett madár kerül bajba, írja a délmagyar.hu. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont a legmelegebb napokra megerősített ügyeletet vezetett be miatt. Az alapítvány Csongrád Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is végzi a sérült vadállatok mentését. Különösen a fészekből kiesett fiókák vannak veszélyben, mert a nagy melegben gyorsan életveszélyes állapotba kerülhetnek. Arra kérik a lakosságot, hogy sérült madár esetén kérjenek segítséget, és ne próbálják jeges vízzel vagy klímával lenyíteni az állatot. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Üdv a nyár finisében, mert hogy elindul holnappal az utolsó nyári hónap. Forrósággal búcsúzik július, ugyanígy indul augusztus, de gondoljunk bele abba, hogy nagyjából egy hónap múlva, augusztus végén, szeptember elején, remélhetőleg már nem lesz hőkupola. Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Give It To Me, így indul az óra, 5 perccel múlt 8, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: do.
1: Best FM, a legjobb zenék. Tatabánya térségében az M1-esen Budapest felé 10-15 km a szakaszos torlódás, lassulás, araszolás, néha gyorsabban, néha lassabban. Az átterelt belső sávban lerobbant valaki. Amúgy is munka folyik, ugye, felújítás az M1-esen, de hogyha ilyenkor valaki lerobban, és ott egy sávban, na akkor van az, ami most. Kitartást, jó utat, ha dugó, baleset van, jöhet a közlekedési info a 0620-55-55-155-re, és jön a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, a Lady Marmalade, Christina Aguilera-tól, Lil Kim-től, Mia-tól és Pink-től.

0: Ezt a legjobb zenék. Változik a hőség miatt a kamionstop. Holnap augusztus 1-én szombaton délután 3 és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy holnap délután 3-ig még kamionok között kell szlalomozni útban a Balaton felé, mert hogy a kétszer elhalasztott Balaton átúszást holnap végre megtartják. Hát nem a legjobb kombó, de hát ez van. Jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben ma is, holnap is, és hát úgy unblock a hőkupola végéig. Ha pedig egyszer vége lesz, akkor úgy érezzük majd magunkat, mint Kim Mezel dalának hallgatása közben. Ez szól a legfrissebb hírek után, mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Romlottak a munkaerőpiaci adatok. Kősziget bukkant elő a Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 31-e van, péntek. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőkuta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hő szabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a luházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
1: 5 éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Jászlaktun Szolnok megyében, írja a szoljon.hu. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az év első 3 hónapjában 100 emberből 6-nak nem volt munkája. Egy évvel korábban még kevesebben kerestek állást, akkor 5,4% volt a munkanélküliség. A megye ezzel továbbra is az ország kedvezőtlenebb helyzetű térségei közé tartozik. A statisztika ugyanakkor azt is mutatja, hogy a dolgozó emberek aránya továbbra is magas. A munkaképes korúak csaknem 3/4-ének van állása, ami országos összehasonlításban kedvező eredménynek számít. A rendkívül alacsony vízállás miatt egy kősziget bukkant elő a Tiszából Szolnoknál, tudatta a szoljon.hu. A szobányi méretű képződmény a Gáz utca vonalában vált láthatóvá. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szerint a kövek egy korábbi part megerősítés során kerülhettek a mederbe, és csak a mostani kritikusan alacsony vízállás miatt bukkantak a felszínre. A Tisza középső szakaszán természetes körülmények között nem jellemző a kavicsos köves meder. A Vízügyi Igazgatóság arra számít, hogy a következő időszakban további, eddig rejtve maradt meder alakzatok és korábbi vízügyi beavatkozások nyomai is láthatóvá válhatnak. Tartós hőhullámra számíthatunk környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő napokban. A délutáni órákban 35 és 37 fok közötti csúcshőmérséklet is előfordulhat. Az éjszakák sem hoznak jelentős lehűlést, ezért a hajnalok is melegek lesznek. A légmozgás többnyire gyenge marad, így a hőségérzet még erősebb lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Még mindig több mint 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé, Tatabánya térségében. Az átterelt sávban lerobbant egy autó. Aki személyautóval van, annak érdemes elgondolkodni kerülő úton, például az 1-es főúton. És fordulat ahhoz képest, amit korábban jósoltak a meteorológusok, a jövő hét közepére vártuk az enyhülést, de ez egyre inkább a jövő hét végére csúszik. A jelenlegi állás szerint majd szombaton enyhül jelentősen a forróság. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből jön Dimples D és a Sucker DJ a Besten.

suck a DJ. So listen, party people.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, jó reggelt, a következő órában biztosan szól majd az LMC dal, Take Me to the Clouds Above. Vigyél fel a felhők fölé. Hát nincs hová, hiszen nincsenek felhők. És nem is lesznek jó pár napig, részletes időjárás jelentés, infók a forróságról a hírek végén. Aki pedig szeretne, az nosztalgiázhat márkal is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jön az anyateljes táplálás világnapja. Vizet osztanak az utasoknak. Több mint 200 millió az iskolákra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget áll állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Szolnokon a vasútállomáson és a buszállomáson is naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson emellett párakapu is működik, hogy enyhítse a nagy meleget. A MÁV csoport arra is felhívja a figyelmet, hogy több vasút és buszállomáson ivókutak is üzemelnek, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat a legmelegebb órákban. Bő 200 millió forintból újítja fel iskoláit a nyári szünetben a Szolnoki Tankerületi Központ. Olvasható a szoljon.hu-n. A munkák célja, hogy az intézmények felkészülten várják a szeptemberi tanévkezdést. A szokásos karbantartások mellett több nagyobb beruházás is zajlik. Korszerűsítik a Kodály iskola tanúszodáját, részben megújul a Széchenyi István gimnázium sportcsarnoka, és több intézményben tető, gépészeti és fűtési felújítás is folyik. A fejlesztések között szerepel a Liget úti egymi tetőszigetelése, valamint a Tiszafürdi iskola kazáncseréje is. A felújításokról a tankerület az intézmények tavasszal felmért igényei alapján döntött. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 5 perccel 9 óra után, július utolsó napján, 31-e péntek van, hőkupola ide, forróság oda, azért az oszkárokról ne feledkezzünk meg, ők a mai névnaposok. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, már is indítom Tayo Cruz dalát. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Korábban lerobbant valaki az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében az átterelt sávon. Forgalmi akadályt már nem okoz, de a több mint 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Sok az araszoló egyre elcsigázottabb magányos autós, nekik szól, és nem csak nekik, Lonely címmel, Annánás lágerel beszten.

Best FM a legjobb zenék. Holnap megtartják a már kétszer elhalasztott Balaton átúszást, viszont nagyon óvatosan majd az M7-esen, mert hogy a hűségriadó miatt módosult a kamiontilalom, csak délután 3 és este 10 óra között tilos majd a kamionoknak közlekedniük, szóval a nap első felében még meg kell osztozni az M7-esen velük, az úszás után pedig futás, menekülés, Love on the Run, Sikén dala folytatja a Besten.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Best FM a legjobb zenék Barbie után, most már maradunk a lányos tematikánál óra végéig, hiszen jön a Miss California, aztán a Mencs megszerelem, majd Brandy and Monica és a The Boy is Mine, a fiú, a srác az enyém, Cicaharc és a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből, itt a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még nem biztos, vasárnap már megdőlhet a napi melegrekord. 35-39 fok közötti forróság vár ránk ma is, aztán ez fokozódik napról napra. Részletek a hírekben, a következő órában pedig elhozza nekünk a 90-es évek funky bulijainak hangulatát a Flip the Script. És jön Geszti Péter, Péter Fiborival. Beléd szerettem, ez van. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo-fi-do.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Rendkívüli készültség a Jászkunságban. Egyre több madár szorul segítségre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy előny a donor számára.
1: Jövő héten a Szolnoki Intézeti véradás mellett várják az önkénteseket kedden a Gazdagkörbe Jász-Jákóhalmán, illetve csütörtökön a Tiszaföldvári Művelődési Házban. Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály elleni védekezésben az ország jelentős részén. A szoljon.hu szerint erre azért volt szükség, mert a tartós csapadékhiány miatt több térségben, köztük a Jászkunságban is kritikus a vízhiány. Az élő környezetért felelős miniszter döntése nyomán a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mind a négy vízhiánykezelő körzetében életbe lépett a rendkívüli készültség. Ez a jászsági és a nagykunsági körzetet is érinti. A készültség célja, hogy a vízügyi szakemberek gyorsabban és hatékonyabban elvégezhessék a szükséges beavatkozásokat az aszály hatásainak mérséklésére. A tartós hőség miatt egyre több legyengült, kiszáradt és fészekből kiesett madár kerül bajba, írja a délmagyar.hu. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont a legmelegebb napokra megerősített ügyeletet vezetett be emiatt. Az alapítvány Csongrád Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is végzi a sérült vadállatok mentését. Különösen a fészekből kiesett fiókák vannak veszélyben, mert a nagy melegben gyorsan életveszélyes állapotba kerülhetnek. Arra kérik a lakosságot, hogy sérült madár esetén kérjenek segítséget, és ne próbálják jeges vízzel vagy klímával leműteni az állatot. Igazi kánikulai idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. Délutánonként 35 fok körüli, helyenként ennél is magasabb hőmérséklet várható. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A jelenlegi számítások szerint a hőség a következő napokban is velünk marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában George Michael-től, Jack Reddix-től zenél a Maroon 5 is, az első dalt pedig Lady Gaga énekli, a 2022-es Top Gun Maverick című mozifilm hivatalos betétdaláról van szó. Hold My Hand, 4 perccel múlt 10, hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek, és hát mindenkinek sok-sok erőt, kitartást kívánok a forró napok végéig. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Flip the Script-tel tekerjük vissza az időkerekét a 90-es évek funky házi bulijainak hangulatát idézve. És ha már buli, a pénteki Night Shift Extra-ban ma szerdai rezidensünk Effendi hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit mixben. Hívható SMS Viber 06 20 55 55 155, ha dugó baleset van, várom az infót. Ez tehát a YouTube-i a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Szemetet szednek a külső sávban a 125-ös kilométernél, közel 2 kilométeren torlódik a forgalom. És egy előrejelzés a hétvégére, a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosul, méghozzá úgy, hogy holnap, augusztus 1-én szombaton délután 3 óra és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 között lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy ugye holnap megtartják a kétszer elhalasztott Balaton átúszást, tehát a nap első felében délután 3-ig osztozniuk kell az M7-esen a Balatonra igyekvőknek, illetve a kamionosoknak. Óvatosan a 77-es főúton is, a Művészetek Völgye Fesztivál miatt a Balaton felvidéken Kapolcs és Vigánt Petend is tele van, autósokkal, gyalogosokkal, bringázókkal, szóval figyeljen mindenki egy picit, a szokásosnál is jobban a másikra. Kitartást a hőségben, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Képzelőerőnket a Unik erősíti majd. Vagy képzeljük el, hogy van valóság, de egy picit más. Nem forró, csak olyan kellemes 30 fok körüli. Normál nyár, vízparton, egy jeges, hideg üdítővel. DJ Sammy és a nyár fiai is jönnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 11 óra jönnek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs veszélyben az áramellátás. 63 embert fogtak el a budapesti razzián. Holnap elrajtol a 44. Balaton átúszás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jelenleg nincs veszélyben Magyarország áramellátása, a Duna rekord alacsony vízállása miatt ugyanakkor a Paksi atomerőmű csökkentett teljesítménnyel, 2000 helyett 960 megawatton működik, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Korábban azt is közölte, ha a vízállás tovább csökken, az erőmű teljes leállítására is szükség lehet. A kormány közben növeli az áramimportot, mozgósítja a tartalékokat és arra kéri a nagyfogyasztókat és a lakosságot, hogy az esti csúcsidőszakban lehetőség szerint csökkentse az áramfogyasztását. Akár már vasárnap teljes kapacitással működhet a 100 halombattai Dunamenti erőmű. Ezt szintén a kormányfő jelentette be. Magyar Péter elmondta, a műszakiba elhárítása a tervezetnél gyorsabban halad, így a javítás után már ma megkezdődhet az újraindítás. Hozzátettem, ezzel mérséklődhet a magyar villamos energiarendszerre nehezedő terhelés. Összesen 63 embert fogtak el a rendőrök a budapesti ellenőrzés sorozat második hetében. Közöttük ittas járművezetők, valamint rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúsítottjai is voltak. Az akció során további 56 embert állítottak elő, több mint 80 helyszíni bírságot szabtak ki, és szabálysértési, valamint büntető feljelentéseket is tettek. A rendőrök egyebek mellett közterületi alkoholfogyasztás, köztisztasági szabálysértések és közlekedési jogsértések miatt is intézkedtek. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Réfülöp és Balatonbuglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissítés, szöllőszukrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajt előtt, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Buglári parton.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Hello, kitartást kívánok a hét utolsó pár munkaórájához, na és hát az előttünk álló még jó pár nap forrósághoz. Hűsítő zenékből a délelőtt utolsó órájában sem lesz hiány. Salt and Pepper és a Shoop, egy kis shoppingolás egy klimatizált plázában. Hozom az üdítő Dario G. slágert, a Sunshine címűt, már is itt van a Buddy Rockers, I Like The Way. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, Sunshine-ból is megártasok, persze, csak akkor nem, ha ez mondjuk a következő dal címe, és egyébként nagyon-nagyon jó, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A Dario G folytatja a péntek délelőttöt, péntek lévén pedig Night Shift Extra, ma szerdai rezidensünkkel, Effendivel, ami azt jelenti, hogy 6 és 8 között a Best FM esti mix műsorában a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop slágereit hallgathatjuk mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között Effendi a pultban.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Többek között a Linkin Park, a The Smashing Pumpkins, David Guetta és a legendás Ramones is. Azok között a zenészek között szerepel, akik 2027-ben csillagot kapnak a világhírű hollywoodi hírességek sétányán. Az új kitüntetettek névsorát a napokban tartott sajtótájékoztatón jelentették be. A zenészek mellett számos ismert színész is csillagot kap a hírességek sétányán, köztük Idris Elba, Pedro Pascal és Lisa Kudrow, valamint több más népszerű filmes és televíziós személyiség is. És még néhány név az óra végéig, a 90-es és 2000-es évekből jön Akon a Dangerous-szal, CJ Lewis, és nem sokára DJ Sammy is a The Boys of Summer-rel a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat, lassan ebédidő, és péntek van, ami azt jelenti, hogy jó hétvégét is kívánok minden kedves Best FM hallgatónak. Vigyázzon magára mindenki a forróságban, vigyázzunk egymásra, és jobban figyeljünk jobban az utakon, hogy ne történjen baj. Átadom a stafétát Hori kollégámnak, a Korz Bretlessével indul a Best délután. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tartós vízhiányos időszak elé nézhetünk. Választjuk a hazai dinnyét a hőségben is. Az RMS nyerte a kék szalag vitorlás versenyt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tartós vízhiányos időszakra kell felkészülnünk, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László szerint a következő napokban sem várható érdemi csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tovább csökkenhet a folyók vízszintje. Hozzátettem, a Dunán Paks térségében napokon belül kritikus vízállás alakulhat ki, ezért mindenkit arra kér, hogy takarékoskodjon a vízzel és felelősen használja a vízkészleteket. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén a vízrendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskós ivóvízzel segíti az ellátást. A kormányfő arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban lehetőség szerint ne locsoljanak. A Dunamenti regionális vízmű szerint Pismány felső részén a megszokottnál 2-szer nagyobb vízfogyasztás miatt alakultak ki ellátási zavarok. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta a rádiónknak Göczi Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. A Vándor Róbert kormányozta RSM nyerte az 58. kék szalag tókerülő vitorlás versenyt. A győztes hajó 13 óra 27 perc alatt teljesítette a Balaton körüli távot. Vándor Róbert negyedszer diadalmaskodott a kék szalagon, legutóbb 2021-ben nyert. A második helyen Litkei Farkas csapata a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei verseny szélcsendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Ma szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori jó hangulatban, mert hogy egyébként itt van a péntek, már csak ezt a délután kell kibírnunk, és indul a hétvége, és hát nagyon jó idővel, kánikulával, úgyhogy lehet majd kikapcsolni, addig pedig a zenék kapcsolnak ki minket. Indulunk is a délutánban a The Corszal, ez a Breathless.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Well Hello és a Pályaudvar. Gondolom a munkaidő egy kicsit félbe szakad most az ebédidő miatt. Jó étvágyat mindenkinek, én szolgáltatom mellé a legjobb zenéket. Itt lesz velem Justin Timberlake és Timbaland közösen hamarosan a Sexy Back, most viszont egy brit úriember előttük. Jön Fatboy Slim és a Praise You.

0: Best FM a legjobb zenéka. We have got it going on. A Backstreet Boys-tól repített vissza minket a 90-es évekbe. Egy rövid szünet jön, aztán természetesen folytatjuk az időutazásunkat. Két belevaló choice-it már be is készítettem. Itt lesz velem Nelly Furtado a Turn of the Light-tal. No meg Pink a Don't Let Me Get Me-vel érkezik a közvetlen folytatás tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen a legjobb zenékkel készülök, visszarázódunk a munkába, de olyan dalok fognak minket például felfrissíteni, mint a TLC-től a Waterfalls majd egy óra után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Biztosított az ország üzemanyag ellátása, több új lakás épült idehaza, elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a magyar villamos energiarendszer helyzete, jelentette be Szász Halombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormányfő szerint a Szász Halombattai finomítót a 2018-as rekord alacsony vízállás után felkészítették a hasonló helyzetekre. A paksi erőműnél azonban ilyen fejlesztés nem történt. Közben a Duna menti erőmű javítása jól halad, az alkatrész megérkezett, így hamarosan megkezdődhet a tesztüzem. Magyarországon továbbra is biztosított az üzemanyag ellátás, erről már Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója beszélt. Kiemelte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt leállt a hajóforgalom, ami komoly logisztikai kihívást jelent az üzemanyag szállításban, és hosszabb távon megnehezítheti az ellátást. Hozzátettem, ezért kulcsfontosságú, hogy a Szász Halombattai finomító mielőbb ismét teljes kapacitással működjön. A tavalyi tűzeset utáni helyreállítás várhatóan szeptemberben fejeződik be. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MOL elsődleges feladata továbbra is a hazai piac ellátása. Nőtt az átadott új lakások száma az idei második negyedében. A statisztikai hivatal adatai szerint majdnem 3500 lakás kapott használatba vételi engedélyt, ami 42%-kal több, mint egy évvel korábban. Nem csak a nappali hőség, hanem a forró éjszakák is komoly terhet jelenthetnek a szervezetnek, hívta fel a figyelmet a másfél fok szakportál. Trópusi éjszakákról akkor beszélünk, ha hajnalra nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. Ilyenkor a szervezet nem tud megfelelően regenerálódni, ami alvászavarokhoz és fokozott szív- és érrendszeri terheléshez vezethet. A kutatók szerint Magyarországon az ezredforduló óta háromszorosára nőtt az ilyen éjszakák száma. Életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító és szerkesztő. Nevéhez fűződik a többi között Tolkien, a Szia Marilok és a Húrin gyermekei, valamint számos Agatha Christie regény magyar fordítása. A fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben Tretton Judit emlékgyűrűvel ismerték el. Férjével, Gálvölgyi János színművésszel 55 évig éltek együtt. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Folytatódik a péntek délutáni munka a legjobb zenékkel. Szerencsére ők meghozzák majd a hangulatot, hogy gyorsan elperegjen és le tudjuk tenni, és irány legyen a hétvégébe. Itt lesz velem a TLC a Waterfalls-szal. Bekészítettem a hands-on tesókat az Mbappal, a kezdés pedig Pitbull és Usher közösségé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk. Hát kicsit én is így vagyok, mert hogy ránéztem a naptára, és ugye július 31-e van, július utolsó napja, és holnaptól már augusztus, úgyhogy ez a nyár nagyon elrohant. A mai napon egyébként az Oscarok ünneplik a névnapjukat, Isten értesse őket, a legjobb zenéket pedig hozom a munkai mellé, hogy jól teljen az idő. Itt lesz Mau Chao és a Bongo Bong, hamarosan, a közvetlen folytatás viszont a TLC csapatáé, ez a Waterfalls. Rádiózzunk együtt egészen este 6-ig a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a When You Are Gone, Bryan Adams és Mel C duettje. Most pedig info az úton lévőknek, az M5-ös autópályán kell figyelni, Budapest felé vezető oldalon, a 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, itt közel 2 kilométeres a torlódás, úgyhogy kitartást kívánok azoknak, akik éppen ebbe vesztekelnek, vagy e felé tartanak, érdemes lehet egy kerülni, egy lehajtót és a régi 5-öst használni. Ha valaki ki akarná egészíteni az infoblokkomat, az pedig tegye nyugodtan a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, nem csak írni, hanem hívni is lehet. Én pedig természetesen jövök a rövid szünet után hamarosan vissza a legjobb zenékkel. Itt lesz egy másik duett is velem, Robbie Williams és Kylie Minogue a Kids, de a közvetlen folytatás az Gajoye, a Bessame Mucho-val megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, egy igazi nyári sláger Rúzsa Magditól és Begitől, ez volt a szerelem. És megidézzük a következő órában is ezt a hangulatot majd az Ace of Base csapatával. Ők akkor Cruel Summerrel jönnek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Extrém hőség, összehívták estére a védelmi munkacsoportot. Van elég benzin és gázolaj itthon. Tromfosztással zárult az idei kék szalag a Balatonon. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a hazai villamos energiarendszer helyzete. A Duna rekord alacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, jelentette be Százhalombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, holnaptól ugyanakkor teljes kapacitással működhet a Duna menti erőmű. Hozzátette, estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, ahol a legszükségesebb kérdésekről döntenek a víz és energia helyzet kapcsán. Ismételten azt kérte az emberektől, hogy a következő napok kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését, hogy segítsék a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érdek. Biztosított az üzemanyagellátás itthon, erről már a MOL elnök vezérigazgatója beszélt szintén Százhalombattán. Hernádi Zsolt bejelentette, várhatóan szeptember második felére fejeződik be a társaság helyi finomítójának helyreállítása, amelyre a tavalyi tűzeset után volt szükség. Ezt követően ismét teljes kapacitással működik az üzem, ami erősíti az ellátás biztonságot. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az édesanya teje azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: A Vándor Róbert kormányozta Eresem nyerte az 58. kék szalag tókerülő vitorlás versenyt. 13 óra 27 perc alatt teljesítette a távot. A második helyen Litkei Farkas csapata a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei verseny szélcsendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Marad a hőség. Az este, aztán az éjszaka sem hozhat felfrissülést. A városokban például hajnalban is 23-27 fok lehet. Bőségesen van utánpótlása a forró levegőnek térségünkben. Holnap is 36-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Felhők itt-ott elszórtan lehetnek az égen, csapadék azonban kizárt. Az a legvalószínűbb, hogy a jövő hét közepéig biztosan folytatódik a kánikula, de már 41 fok körüli maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A péntek sok helyen rövid nap, úgyhogy valaki már letette a munkát, mert hogy elmúlt 2 óra, július 31-e van. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Kitartást kívánok azoknak, akik az utakat róják ezekben a pillanatokban, mert hogy megnövekedhet a forgalom. Jönnek stressz csökkentésképpen a legjobb zenék. Indulunk Emily Sunday-jel, ez a Next to Me.
0: Best FM.

0: nincs evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a kegyelem. Hát én is kegyelmet kérek, mert hogy többen is vannak itt a vonalban. Haló, haló!
2: Jó napot!
1: Szép napot, bemutatkoztok?
2: Georgina vagyok, Luca.
3: Fanni, Peti.
1: Ó, három lány és három fiú, mit csináltok éppen?
2: Most egy velencei táborból.
1: Táborozás van éppen, akkor anyu, apu megnyugodhat, hogy Luca, Georgina, Fanni és Peti rendben vannak, no de meg szeretnétek valakit lepni.
4: Legjobb edző a világon.
2: És el szeretném neki mondani, hogy mennyire szeretjük őt.
1: Tényleg? Miért, mire edz titeket? Miben?
2: Akrobatikus rock'n'roll.
1: Hát akkor üzenet átadva, srácok. Érezzétek továbbra is magatokat nagyon jól, ha nem is akrobatikus rock'n'roll-lal, de a legjobb zenékkel fogunk tovább menni. Jön az Ace of Base csapata a Cruel Summer-rel, most ide a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt George Michael és a Freedom. Tartunk egy rövid szünetet, és utána folytatjuk azzal az Eminemmel, aki most nem a rappelés miatt, vagy a zenekészítés miatt kerül középpontba, elsősorba, hanem azért, mert egy cipőgyűjteményt fog majd árverésre bocsájtani. 100 pár cipőről beszélünk, és van közte egy nagyon különleges darab, méghozzá egy Jordan 4-es, amit dedikált is. Ennek azt mondják a szakértők, hogy közel $4000 lesz majd a licit kezdése. A világsztár rapper egyébként teljes bevételt jótékonysági célra fogja felajánlani. Egyelőre még nem nevezte meg, hogy melyik szervezetnek, de lehet, hogy többnek is fog majd belőle adományozni. Szóval ő érkezik a rövid szünet után a The Real Slim Shady-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt 4 percben Ákos volt itt a tükörrel, a folytatásban pedig jön egy díva, aki egyébként mikor a porondra lépett és elkezdett zenéket csinálni, akkor nem biztos, hogy még díva volt. Aztán 2010-ben feltűnt egy igazi díva mellett, Cher mellett, egy filmben, úgyhogy nem csak egy énekesnőről van szó, hanem egy színésznőről is. Azon kívül a Maroon 5-nak az egyik dalába is énekelt már közreműködőként, és volt tehetségkutató verseny mentora is, méghozzá nem is akármilyen nevek mellett. Blake Shelton és CeeLo Green is ott volt a társaságában. Például jön Christina Aguilera, és a Dirty Soul tőle itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Egyre több madár szorul segítségre. Vizet osztanak Szolnokon is az utasoknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
4: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár 3 életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a 3 ideális esetben még akár 3 súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
3: Az aktuális véradások helyszíne és időpontja az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Jövő héten a Szolnoki Intézeti Véradás mellett várják az önkénteseket kedden a Gazdakörbe, Jász-Jákóhalmán, illetve csütörtökön a Tiszaföldvári Művelődési Házban. Rendkívüli készültséget rendeltek el az asszály elleni védekezésben az ország jelentős részén. A szoljon.hu szerint erre azért volt szükség, mert a tartós csapadékhiány miatt több térségben, köztük a Jász-Kunságban is kritikus a vízhiány. Az élő környezetért felelős miniszter döntése nyomán a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság mind a 4 vízhiány kezelő körzetében életbe lépett a rendkívüli készültség. Ez a Jász-Kunsági és a Nagy-Kunsági körzetet is érinti. A készültség célja, hogy a vízügyi szakemberek gyorsabban és hatékonyabban elvégezhessék a szükséges beavatkozásokat az asszály hatásainak mérséklésére. A tartós hőség miatt egyre több legyengült, kiszáradt és fészekből kiesett madár kerül bajba, írja a délmagyar.hu. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont a legmelegebb napokra megerősített ügyeletet vezetett be emiatt. Az alapítvány Csongrácson át Békés és Jász-Nagykunszolnok megyében is végzi a sérült vadállatok mentését. Különösen a fészekből kiesett fiókák vannak veszélyben, mert a nagy melegben gyorsan életveszélyes állapotba kerülhetnek. Arra kérik a lakosságot, hogy sérült madár esetén kérjenek segítséget, és ne próbálják jeges vízzel vagy klímával lehűteni az állatot. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerültséget okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
5: összeomlik a testnek a hű szabályozása, a hűguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hűgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
3: 5 éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Jász-Nagykun-Szolnok megyében, írja a szoljon.hu. A központi statisztikai hivatal szerint az év első 3 hónapjában 100 emberből 6-nak nem volt munkája. Egy évvel korábban még kevesebben kerestek állást, akkor 5,4% volt a munkanélküliség. A megye ezzel továbbra is az ország kedvezőtlenebb helyzetű térségei közé tartozik. A statisztika ugyanakkor azt is mutatja, hogy a dolgozó emberek aránya továbbra is magas. A munkaképes korúak csaknem 3/4-ének van állása, ami országos összehasonlításban kedvező eredménynek számít. A rendkívül alacsony vízállás miatt egy kősziget bukkant elő a Tiszából Szolnoknál, tudatta a szoljon.hu. A szobányi méretű képződmény a Gáz utca vonalában vált láthatóvá. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szerint a kövek egy korábbi part megerősítés során kerülhettek a mederbe, és csak a mostani, kritikusan alacsony vízállás miatt bukkantak felszínre. A Tisza középső szakaszán természetes körülmények között nem jellemző a kavicsos, köves meder. A vízügyi igazgatóság arra számít, hogy a következő időszakban további, eddig rejtve maradt meder alakzatok és korábbi vízügyi beavatkozások nyomai is láthatóvá válhatnak. Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Szolnokon a vasútállomáson és a buszállomáson is naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson emellett párakapu is működik, hogy enyhítsa a nagy meleget. A MÁV csoport arra is felhívja a figyelmet, hogy több vasút és buszállomáson ivókutak is üzemelnek, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat a legmelegebb órákban. Bő 200 millió forintból újítja fel iskoláit a nyári szünetben a Szolnoki Tankerületi Központ, olvasható a szoljon.hu-n. A munkák célja, hogy az intézmények felkészülten várják a szeptemberi tanévkezdést. A szokásos karbantartások mellett több nagyobb beruházás is zajlik. Korszerűsítik a Kodály iskola tanúszodáját, részben megújul a Széchenyi István gimnázium sportcsarnoka, és több intézményben tető, gépészeti és fűtési felújítás is folyik. A fejlesztések között szerepel a Ligetúti egymi tetőszigetelése, valamint a Tiszakürti iskola kazáncseréje is. A felújításokról a tankerület az intézmények tavasszal felmért igényei alapján döntött. Egy parkoló autó gurult neki több másik járműnek szerdán Szolnokon. A szoljon.hu beszámolója szerint a baleset a Lengyel Légió utcában történt, ahol összesen 4 autó sérült meg. Az elszabadult kocsi 2 parkoló autót is összetolt, egy másik pedig az úttesten állt meg. A szolnoki hivatásos tűzoltók a rendőrségi helyszínelés után eltávolították a forgalmat akadályozó járművet. A rendőrség vizsgálja, mi okozta a különös balesetet. Évtizedek után ismét őshonos kecskerákot találtak a Közép-Tiszán, Tiszabura közelében. A heol.hu szerint a ritka felfedezés arra utal, hogy a veszélyeztetett fajnak még mindig élhet egy kisebb, stabil állománya a folyó ezen szakaszán. A kecskerák hazánk 3 őshonos édesvízi rákfajának egyike, állománya azonban az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult, elsősorban az inváziós cifra rák terjedése miatt. 2 évvel korábban Szolnok térségéből is előkerült egy példány. A 2 megfigyelés együtt azt erősíti, hogy a faj nem tűnt el teljesen a Közép-Tiszából. Ma zavartalan napos nyári időre számíthatunk, felhő alig lesz fölöttünk, csapadék nem várható. A hétvégén tovább fokozódik a kánikula. Ma 38 fok lehet a maximum, holnap délután 39 fokig emelkedik a hőmérséklet. Kora délután nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Éjjel, hajnalban 20 fok lehet a minimum hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Az a péntek délután a stúdióban már Fodor Attila, Oszkárok Ilonák boldog névnapot. Megnyitják az úttörő vasutat, a mai gyermek vasutat Budapestnél 1948-ban. Mi pedig indítjuk a zenei összeállítást a Black Machine-nal, a Gorillaz-zal, meg most Britney Spears dalával. A Toxicot hallgatjuk.
1: 102.4 Best

közelben nincsen egy jól működő klíma, akkor izzadunk éjjel, izzadunk nappal. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A következő napok 40 fok körüli hőmérsékleteket hoznak majd a térségbe. Holnap is napos időre lehet számítani. Csak a Dunántúlon lehetnek gomoly felhős időszakok. Ott kicsi eséllyel lehet némi eső, de ez is csak 1-2 milliméter lehet. A szél arra felé fog megerősödni, térségünkben gyengén fog fújni, 38 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A hajnali hőmérsékletek is emelkednek a következő napokban, 22-24 fok körül alakulnak majd a kora reggeli órákban, napközben pedig vasárnap, hétfőn, kedden, sőt még szerdán is 40 fok felett is lehetnek a hőmérsékletek. Általában napos idő várható, csak időnként élénkül majd meg a déli délnyugati szél, csapadék pedig nem valószínű. A hosszabb távú előrejelzések azt mutatják, hogy a jövő hét péntek szombati napon lehet némi visszaesés a hőmérsékletben, és akkor érkezhet néhány milliméter eső is. A Balatonnál is marad a tikkasztó hőség, a tó vize 23 fokos, térségünkben a Tisza és a Tiszató 22-24 fokos vízzel várja a fürdőzőket. Akik a horvát tengerpartot részesítenék előnyben, ott is 36-38 fokos nappali hőmérsékletre lehet számítani, a tenger vize 24-27 fokos. Az En Vogue sikerei közül az egyik első szól most a My Lovin' a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezekben a napokban FIBA 3x3-as kosárlabda fesztivál itt Szolnokon fantasztikus mérkőzésekkel. A Mama Pici fiai klubkoncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban ma este 8-tól látható. Kecskeméten Summer Fest a Szabadidő Központban ma Majkával és a Valmárral, holnap Dessel és Azariával, de fellépnek még nem az alányi Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pit Junior és Notár Méri is. Egy nap a drónokról, a repülésről, Drone Day a Reptárban holnap 10 órától. Summer Star Party a Tiszaligeti Élmény fürdőben holnap délután 2-től Szingvikivel, 17 órától pedig Gájer Bálinttal. Szovjet és szoci jármű találkozó Szolnokon a Tiszaligetben ezekben a napokban augusztus 2-áig. Vakáció mozi a Bálna Dal filmmel a Tiszapart moziban kedden 16 órától. A legendás Abba és Bonnie M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnel és Ladinek Judit előadásában vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken ezen a héten vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban jövő héten csütörtökön 18.30-tól Radnecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, melynek keretében jövő héten pénteken 20.30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án reggel 8-tól a Csörege Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren augusztus 8-án este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Nálunk pedig a 90-es és 2000-es évek emlékezetes dalai szólnak itt a 102.4 Best FM-en. Ezt a pénteket mi most Hensz Gábor bigadalával folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél, az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométerek között van sávlezárás. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében a 34-01-esen az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. A 42-esnél maradva Püspökladány és Bárándi és Bárándi és Földes között is útszűkület van. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatot végeznek. Tiszaújfaluban is dolgoznak, útszűkületre kell számítani a település belterületén. Tápiószelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatokat végeznek Körös-Tetétlen belterületén is. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell lassabban haladni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé végeznek útépítést. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek a következő időszakban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályán halad a forgalom. Útépítést végeznek Miller telep után Csataszög felé a 32-24-esen. Egy forró sikerrel és egy cool jó dallal folytatjuk most.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. Egyre több madár szorul segítségre. Vizet osztanak Szolnokon is az utasoknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Az aktuális véradások helyszíne és időpontja az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Jövő héten a Szolnoki Intézeti Véradás mellett várják az önkénteseket kedden a Gazdakörbe, Jászjákó halmán, illetve csütörtökön a Tiszaföldvári Művelődési Házban. Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály elleni védekezésben az ország jelentős részén. A szoljon.hu szerint erre azért volt szükség, mert a tartós csapadékhiány miatt több térségben, köztük a Jászkunságban is kritikus a vízhiány. Az élő környezetért felelős miniszter döntése nyomán a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság mind a négy vízhiány kezelő körzetében életbe lépett a rendkívüli készültség. Ez a jászkunsági és a nagykunsági körzetet is érinti. A készültség célja, hogy a vízügyi szakemberek gyorsabban és hatékonyabban elvégezhessék a szükséges beavatkozásokat az aszály hatásainak mérséklésére. A tartós hőség miatt egyre több legyengült, kiszáradt és fészekből kiesett madár kerül bajba, írja a délmagyar.hu. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont a legmelegebb napokra megerősített ügyeletet vezetett be emiatt. Az alapítvány Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is végzi a sérült vadállatok mentését. Különösen a fészekből kiesett fiókák vannak veszélyben, mert a nagy melegben gyorsan életveszélyes állapotba kerülhetnek. Arra kérik a lakosságot, hogy sérült madár esetén kérjenek segítséget, és ne próbálják jeges vízzel vagy klímával lehűteni az állatot. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerültséget okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
1: 5 éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Jász-Nagykun-Szolnok megyében, írja a szoljon.hu. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az év első 3 hónapjában 100 emberből 6-nak nem volt munkája. Egy évvel korábban még kevesebben kerestek állást, akkor 5,4% volt a munkanélküliség. A megye ezzel továbbra is az ország kedvezőtlenebb helyzetű térségei közé tartozik. A statisztika ugyanakkor azt is mutatja, hogy a dolgozó emberek aránya továbbra is magas. A munkaképes korúak csaknem 3/4-ének van állása, ami országos összehasonlításban kedvező eredménynek számít. A rendkívül alacsony vízállás miatt egy kősziget bukkant elő a Tiszából Szolnoknál, tudatta a szoljon.hu. A szobányi méretű képződmény a Gáz utca vonalában vált láthatóvá. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szerint a kövek egy korábbi part megerősítés során kerülhettek a mederbe, és csak a mostani, kritikusan alacsony vízállás miatt bukkantak felszínre. A Tisza középső szakaszán természetes körülmények között nem jellemző a kavicsos, köves meder. A vízügyi igazgatóság arra számít, hogy a következő időszakban további, eddig rejtve maradt meder alakzatok és korábbi vízügyi beavatkozások nyomai is láthatóvá válhatnak. Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Szolnokon a vasútállomáson és a buszállomáson is naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson emellett párakapu is működik, hogy enyhítsa a nagy meleget. A MÁV csoport arra is felhívja a figyelmet, hogy több vasút és buszállomáson ivókutak is üzemelnek, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat a legmelegebb órákban. Bő 200 millió forintból újítja fel iskoláit a nyári szünetben a Szolnoki Tankerületi Központ, olvasható a szoljon.hu-n. A munkák célja, hogy az intézmények felkészülten várják a szeptemberi tanévkezdést. A szokásos karbantartások mellett több nagyobb beruházás is zajlik. Korszerűsítik a Kodály iskola tanúszodáját, részben megújul a Széchenyi István gimnázium sportcsarnoka, és több intézményben tető, gépészeti és fűtési felújítás is folyik. A fejlesztések között szerepel a Ligetúti egymi tetőszigetelése, valamint a Tiszakürti iskola kazáncseréje is. A felújításokról a tankerület az intézmények tavasszal felmért igényei alapján döntött. Egy parkoló autó gurult neki több másik járműnek szerdán Szolnokon. A szoljon.hu beszámolója szerint a baleset a Lengyel Légió utcában történt, ahol összesen 4 autó sérült meg. Az elszabadult kocsi 2 parkoló autót is összetolt, egy másik pedig az úttesten állt meg. A szolnoki hivatásos tűzoltók a rendőrségi helyszínelés után eltávolították a forgalmat akadályozó járművet. A rendőrség vizsgálja, mi okozta a különös balesetet. Évtizedek után ismét őshonos kecskerákot találtak a Közép-Tiszán, Tiszabura közelében. A heol.hu szerint a ritka felfedezés arra utal, hogy a veszélyeztetett fajnak még mindig élhet egy kisebb, stabil állománya a folyó ezen szakaszán. A kecskerák hazánk 3 őshonos édesvízi rákfajának egyike, állománya azonban az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult, elsősorban az inváziós cifra rák terjedése miatt. 2 évvel korábban Szolnok térségéből is előkerült egy példány. A 2 megfigyelés együtt azt erősíti, hogy a faj nem tűnt el teljesen a Közép-Tiszából. Ma zavartalan, napos nyári időre számíthatunk, felhő alig lesz fölöttünk, csapadék nem várható. A hétvégén tovább fokozódik a kánikula. Ma 38 fok lehet a maximum, holnap délután 39 fokig emelkedik a hőmérséklet. Kora délután nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Éjjel, hajnalban 20 fok lehet a minimum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Most ünnepel Leantal Imre, televíziós műsorvezető, illetve humorista, zongoraművész, Halasi Olivér, vízilabdázó, Lüde Fünesz színész, Bánki Zsuzsanna színésznő, ma van a szülinapja Wesley Snipesnak, illetve J.K. Rowlingnak, a Harry Potter regények szerzőjének. Black Eyed Peas dalai a Don't Funk With My Heart.
0: 102.4 West FM.

0: kegyetlen, mint halottját az itt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

Ha közelben nincsen egy jól működő klíma, akkor izzadunk éjjel, izzadunk nappal. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A következő napok 40 fok körüli hőmérsékleteket hoznak majd a térségbe. Holnap is napos időre lehet számítani. Csak a Dunántúlon lehetnek gomoly felhős időszakok. Ott kicsi eséllyel lehet némi eső, de ez is csak 1-2 milliméter lehet. A szél arrafelé fog megerősödni, térségünkben gyengén fog fújni, 38 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A hajnali hőmérsékletek is emelkednek a következő napokban, 22-24 fok körül alakulnak majd a kora reggeli órákban, napközben pedig vasárnap, hétfőn, kedden, sőt még szerdán is 40 fok felett is lehetnek a hőmérsékletek. Általában napos idő várható, csak időnként élénkül majd meg a déli délnyugati szél, csapadék pedig nem valószínű. A hosszabb távú előrejelzések azt mutatják, hogy a jövő hét péntek szombati napon lehet némi visszaesés a hőmérsékletben, és akkor érkezhet néhány milliméter eső is. A Balatonnál is marad a tikkasztó hőség, a tó vize 23 fokos, térségünkben a Tisza és a Tiszató 22-24 fokos vízzel várja a fürdőzőket. Akik a horvát tengerpartot részesítenék előnyben, ott is 36-38 fokos nappali hőmérsékletre lehet számítani, a tenger vize 24-27 fokos. 99-ben járunk, akkor szólt hatalmasat, és a klip is szuper lett.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezekben a napokban FIBA 3x3-as kosárlabda fesztivál itt Szolnokon fantasztikus mérkőzésekkel. A Mama Pici Fiai Klub koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban ma este 8-tól látható. Kecskeméten Summer Fest a Szabadidő Központban ma Majkával és a Valmárral, holnap Dessel és Azariával, de fellépnek még nem az alányi Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pit Junior és Notár Méri is. Egy nap a drónokról, a repülésről, Drone Day a Reptárban holnap 10 órától. Summer Star Party a Tiszaligeti élmény fürdőben holnap délután 2-től Szingvikivel, 17 órától pedig Gájer Bálinttal. Szovjet és szoci jármű találkozó Szolnokon a Tiszaligetben ezekben a napokban augusztus 2-áig. Vakáció mozi a Bálna dal filmmel a Tiszapart moziban kedden 16 órától. A legendás Abba és Bonnie M slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit előadásában vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken ezen a héten vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban jövő héten csütörtökön 18.30-tól Radnecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, melynek keretében jövő héten pénteken 20.30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án reggel 8-tól a Csörege Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren augusztus 8-án este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. A 90-es évek egyik emlékezetes sikere érkezik ezúttal is, a Back to Black-től a Szerelembomba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

92.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél, az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométerek között van sávlezárás. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfüdő térségében a 34-01-esen az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. A 42-esnél maradva Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is útszűkület van. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatot végeznek. Tiszaújfaluban is dolgoznak, útszűkületre kell számítani a település belterületén. Tápió-Szelin a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatokat végeznek Kőröstetétlen belterületén is. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell lassabban haladni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek a következő időszakban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályán halad a forgalom. Útépítést végeznek Millér telep után Csataszög felé a 32-24-esen. Frissítő dallamok a Skizor Sisters-től. I Don't Feel Like Dancing, itt a 102.4 Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. Egyre több madár szorul segítségre. Vizet osztanak Szolnokon is az utasoknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Az aktuális véradások helyszíne és időpontja az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Jövő héten a Szolnoki Intézeti Véradás mellett várják az önkénteseket kedden a Gazdakörbe, Jászjákóhalmán, illetve csütörtökön a Tiszaföldvári Művelődési Házban. Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály elleni védekezésben az ország jelentős részén. A szoljon.hu szerint erre azért volt szükség, mert a tartós csapadék hiány miatt több térségben, köztük a Jászkunságban is kritikus a vízhiány. Az élő környezetért felelős miniszter döntése nyomán a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság mind a négy vízhiány kezelő körzetében életbe lépett a rendkívüli készültség. Ez a Jászkunsági és a Nagykunsági körzetet is érinti. A készültség célja, hogy a vízügyi szakemberek gyorsabban és hatékonyabban elvégezhessék a szükséges beavatkozásokat az aszály hatásainak mérséklésére. A tartós hőség miatt egyre több legyengült, kiszáradt és fészekből kiesett madár kerül bajba, írja a délmagyar.hu. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont a legmelegebb napokra megerősített ügyeletet vezetett be emiatt. Az alapítvány Csongrácsanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is végzi a sérült vadállatok mentését. Különösen a fészekből kiesett fiókák vannak veszélyben, mert a nagy melegben gyorsan életveszélyes állapotba kerülhetnek. Arra kérik a lakosságot, hogy sérült madár esetén kérjenek segítséget, és ne próbálják jeges vízzel vagy klímával lehűteni az állatot. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerültséget okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: 5 éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Jász-Nagykun-Szolnok megyében, írja a szoljon.hu. A központi statisztikai hivatal szerint az év első 3 hónapjában 100 emberből 6-nak nem volt munkája. Egy évvel korábban még kevesebben kerestek állást, akkor 5,4% volt a munkanélküliség. A megye ezzel továbbra is az ország kedvezőtlenebb helyzetű térségei közé tartozik. A statisztika ugyanakkor azt is mutatja, hogy a dolgozó emberek aránya továbbra is magas. A munkaképes korúak csaknem 3/4-ének van állása, ami országos összehasonlításban kedvező eredménynek számít. A rendkívül alacsony vízállás miatt egy kősziget bukkant elő a Tiszából Szolnoknál, tudatta a szoljon.hu. A szobányi méretű képződmény a Gáz utca vonalában vált láthatóvá. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szerint a kövek egy korábbi part megerősítés során kerülhettek a mederbe, és csak a mostani, kritikusan alacsony vízállás miatt bukkantak felszínre. A Tisza középső szakaszán természetes körülmények között nem jellemző a kavicsos, köves meder. A vízügyi igazgatóság arra számít, hogy a következő időszakban további, eddig rejtve maradt meder alakzatok és korábbi vízügyi beavatkozások nyomai is láthatóvá válhatnak. Ingyenes vízosztással és párakapukkal segítik az utasokat a harmadfokú hőségriasztás idején. Szolnokon a vasútállomáson és a buszállomáson is naponta délelőtt 10 és délután 5 óra között osztanak palackozott vizet. A buszállomáson emellett párakapu is működik, hogy enyhítsa a nagy meleget. A MÁV csoport arra is felhívja a figyelmet, hogy több vasút és buszállomáson ivókutak is üzemelnek, amelyekből bárki megtöltheti a kulacsát vagy a palackját. Az intézkedések a harmadfokú hőségriasztás teljes időtartama alatt segítik az utasokat a legmelegebb órákban. Bő 200 millió forintból újítja fel iskoláit a nyári szünetben a Szolnoki Tankerületi Központ, olvasható a szoljon.hu-n. A munkák célja, hogy az intézmények felkészülten várják a szeptemberi tanévkezdést. A szokásos karbantartások mellett több nagyobb beruházás is zajlik. Korszerűsítik a Kodály iskola tanúszodáját, részben megújul a Széchenyi István gimnázium sportcsarnoka, és több intézményben tető, gépészeti és fűtési felújítás is folyik. A fejlesztések között szerepel a ligetúti egymi tetőszigetelése, valamint a tiszakürti iskola kazáncseréje is. A felújításokról a tankerület az intézmények tavasszal felmért igényei alapján döntött. Egy parkoló autó gurult neki több másik járműnek szerdán Szolnokon. A szoljon.hu beszámolója szerint a baleset a Lengyel Légió utcában történt, ahol összesen 4 autó sérült meg. Az elszabadult kocsi 2 parkoló autót is összetolt, egy másik pedig az úttesten állt meg. A szolnoki hivatásos tűzoltók a rendőrségi helyszínelés után eltávolították a forgalmat akadályozó járművet. A rendőrség vizsgálja, mi okozta a különös balesetet. Évtizedek után ismét őshonos kecskerákot találtak a Közép-Tiszán, Tiszabura közelében. A heol.hu szerint a ritka felfedezés arra utal, hogy a veszélyeztetett fajnak még mindig élhet egy kisebb, stabil állománya a folyó ezen szakaszán. A kecskerák hazánk 3 őshonos édesvízi rákfajának egyike, állománya azonban az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult, elsősorban az inváziós cifra rák terjedése miatt. 2 évvel korábban Szolnok térségéből is előkerült egy példány. A 2 megfigyelés együtt azt erősíti, hogy a faj nem tűnt el teljesen a Közép-Tiszából. Ma zavartalan, napos nyári időre számíthatunk, felhő alig lesz fölöttünk, csapadék nem várható. A hétvégén tovább fokozódik a kánikula. Ma 38 fok lehet a maximum, holnap délután 39 fokig emelkedik a hőmérséklet. Kora délután nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Éjjel, hajnalban 20 fok lehet a minimum hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szolnokon a stúdióban Fodor Attila, ezen a napon született Sissi Kecs, a német énekesnő 80-as években hozott néhány sikert. Ma van a születésnapja Nena tagjának, Kalo Karksnak, ezen a napon született Bill Berry, az R.E.M. dobosa, és ekkor született Norman Cook is, vagyis Fatboy Slim. Alicia Keys énekel.
0: 102.4 West FM.

közelben nincsen egy jól működő klíma, akkor izzadunk éjjel, izzadunk nappal. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A következő napok 40 fok körüli hőmérsékleteket hoznak majd a térségbe. Holnap is napos időre lehet számítani. Csak a Dunántúlon lehetnek gomoly felhős időszakok. Ott kicsi eséllyel lehet némi eső, de ez is csak 1-2 milliméter lehet. A szél arra felé fog megerősödni, térségünkben gyengén fog fújni, 38 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A hajnali hőmérsékletek is emelkednek a következő napokban, 22-24 fok körül alakulnak majd a kora reggeli órákban, napközben pedig vasárnap, hétfőn, kedden, sőt még szerdán is 40 fok felett is lehetnek a hőmérsékletek. Általában napos idő várható, csak időnként élénkül majd meg a déli délnyugati szél, csapadék pedig nem valószínű. A hosszabb távú előrejelzések azt mutatják, hogy a jövő hét péntek szombati napon lehet némi visszaesés a hőmérsékletben, és akkor érkezhet néhány milliméter eső is. A Balatonnál is marad a tikkasztó hőség, a tó vize 23 fokos, térségünkben a Tisza és a Tiszató 22-24 fokos vízzel várja a fürdőzőket. Akik a horvát tengerpartot részesítenék előnyben, ott is 36-38 fokos nappali hőmérsékletre lehet számítani, a tenger vize 24-27 fokos. A jeges italok mellé most egy Soulwave dalt szolgálunk föl, itt a 102.4 Best FM-en.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezekben a napokban FIBA 3x3-as kosárlabda fesztivál itt Szolnokon fantasztikus mérkőzésekkel. A Mama Pici fiai klubkoncertje Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban ma este 8-tól látható. Kecskeméten Summer Fest a Szabadidő Központban, ma Majkával és a Valmárral, holnap Dessel és Azariával, de fellépnek még Nem az Alányi Szofi, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is. Egy nap a drónokról, a repülésről, Drone Day a Reptárban holnap 10 órától. Summer Star Party a Tiszaligeti Élmény fürdőben holnap délután 2-től Szingvikivel, 17 órától pedig Geyer Bálinttal. Szovjet és szoci jármű találkozó Szolnokon a Tiszaligetben ezekben a napokban augusztus 2-áig. Vakáció mozi a Bálna Dal filmmel a Tiszapart moziban kedden 16 órától. A legendás Abba és Bonnie M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit előadásában, vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken, ezen a héten vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban, jövő héten csütörtökön 18.30-tól Radnecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, melynek keretében jövő héten pénteken 20.30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án reggel 8-tól a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. A 70-es 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren augusztus 8-án este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Mi pedig most a 2000-es évekből hozzuk az egyik legjobbat Rúzsa Magdittól. Itt a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél, az M44-esen Kunszentmártonnál, az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél, a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométerek között van sávlezárás. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfüdő térségében, a 34-01-esen az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. A 42-esnél maradva Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is útszűkület van. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatot végeznek. Tiszaújfaluban is dolgoznak, útszűkületre kell számítani a település belterületén. Tápió-Szelina Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatokat végeznek Kőröstetétlen belterületén is. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell lassabban haladni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek a következő időszakban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályán halad a forgalom. Útépítést végeznek Millér telep után Csataszög felé a 32-24-esen. A 90-es évek egyik ikonikus dala és egyik legjobbja, a Faithless és az Insomnia a folytatásban, meg 6-kor ma is jön a Night Shift. Fodor Attila vagyok, jó hétvégét a 102.4 Best FM-nál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Kedden vagy szerdán kapcsolhatják le a paksi atomerőművet. Sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Felgyorsul az ügyintézés a NAV-nál. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is le kell majd kapcsolni, jelentette be rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Hozzátette, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat, így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök köszönetet mondott azért, hogy sokan visszavettek fogyasztásukból. Ez egyértelműen látszott is tegnap, elmaradt a várt csúcsérték az energiafelhasználásban. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Több kedvező változás is életbe lépett az adózásban és a vámeljárásokban. A NAV közlése szerint az elektronikusan benyújtott vámárú nyilatkozatok elbírálása gyorsabbá, egyszerűbbé válhat az automatizált döntéshozatallal. Emellett megszűnt a széndioxid kvótaadó. A korábban befizetett összegeket a cégek a következő 90 napban igényelhetik vissza. A hivatal szerint 2027-től további 3 adófajta is kikerül az adórendszerből. Életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító szerkesztő. Számos világsikert, így Tolkien 2 művét, a Szilmarilokat és a Hurin gyermekeit is neki köszönhetik a magyar olvasók. A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot történetein dolgozott, és gondosan ápolta édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Férjével, Gálvölgyi János színművésszel 55 éven át voltak házasok. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig 7-től, ami persze azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy 6-tól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akár csak szerdánként. Szóval 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Az itt van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keres.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket. Hogyha az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 25 55 155-ös.

0: este.
1: Minden ugyanúgy fog történni, mint szerdán. Én átmegyek oda a DJ Fendi átjét erre az oldalra. Ővé a lemezját a következő 60 percben, még egy órán át Pokés Rádiós lágerek szólnak mixben, mert hogy erről szól a mai Kicsit Extra. A szerdai életérzést hozzuk ide újra, még egy órán keresztül. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen se.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 102.4 Best FM.
0: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Néhány nap és leáll paks, jönnek a szélerőművek, legelő és erdő is éget, sok dolguk van a tűzoltóknak, megverték a kalauzt a Bécsbe tartó vonaton. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokkját a Duna rekord alacsony vízszintje miatt, jelentette be tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállításról van szó, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. Szólt arról is, hogy komoly zöld energia beruházásról döntött a kormány, a következő években új szélerőművek sora épülhet itthon. A miniszterelnök szerint ezek 4000 megawatt plusz energiát jelentenek majd, ha elkészülnek, vagyis kétszer annyit termelhetnek, mint a paksi erőmű, ha teljes kapacitással üzemel. Ezt kíséri majd egy jelentős hálózatfejlesztés is. Legalább fél tucat helyre riasztották a tűzoltókat néhány órán belül. Három hétvégi ház és egy melléképületé Komárom-Esztergomban környekül területén. Csongrád Csanádban a száraz legelő és egy erdősáv gyulladt ki Balástya és Forráskút között, mintegy 6 hektáron. Fejérben az avar és az aj növényzet kapott lángra Rád-Szent Miklós puszta közelében. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, és megfenyegette, hogy megöli, még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A Tatabányai járásbíróság szerint tartani lehet attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Révfülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt a részletekről rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni fissít és szöllőszokrot, vizet, és bízunk benne, hogy ez az extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a boglári parton.
1: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szóltunk szerdán, hogy pénteken ez lesz, most meg péntek van, úgyhogy az van, amit mondtunk szerdán.
4: Így van.
3: Megint.
4: Mi ilyen megbízhatóak vagyunk, és szavahihetőek.
3: Ha valamit mi megmondunk, az meg van mondva.
4: Az meg van mondva.
3: Így. Na, úgyhogy a szerdához hasonlóan ma is pop és rádiós lágerek a mai Night Shift extrában. Ennek köszönhetően DJ Effendi áll mostantól egy órán keresztül a lemezjátszók magad.
4: Szevasztok, indulunk.

0: Trendy.
1: Efikém, ahogy érzed, üzenj a taxisoknak, azt mondom, most nagyon sokat mész, jössz taxival, mit üzenjünk nekik? Kitartás? Sok fuvart?
2: Kitartás, sok fuvart, kevés bolondot, kevés rollerest, kevés driftelőt a Széchenyi téren.
1: Igen, az van.
2: Ó, persze.
1: Éjszakán kérnek, járnak a sátorcsapatnak.
2: Este 6-kor nyomják ott a pörgetést. Úgyhogy, és az a kemény, hogy most már azt láttam, hogy pénzért eldisznek. Tehát ül az ember a régi BMW-be, és akkor
1: az ültetett fölösbe.
2: Beülsz mellé, és akkor elmegy veled, és megpörgetett téged. Igaz, hogy 2 centire a várakozó taxiktól fordul át szembe a forgalomba, de megoldják.
1: Jó, akkor azt hiszem, akkor ez így jobb, hogy mi üzenünk a taxisoknak, és nem a taxisok most a driftelőknek, mert ez nem
2: igen, és innen is köszönjük szépen, hogyha minket hallgatnak, minket választanak, mert tényleg azt tapasztalt,

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nem kérdezem meg, mert hát tudom a választ, hogy nyilván Durán koncerten se voltál.
2: Hát nem.
1: Nem. Az annyira nem is hozott téged?
2: Nem, úgy nem, igen.
1: Nem. Jó, ja, igen, figyelj, a Kraftwerket is beszéltük, aztán arra is egyedül mentem végül.
2: És elment egyedül?
1: Persze.
2: Persze. Na, és arról sem meséltél semmit, hogy milyen volt?
1: Félt, a Kraftwerk mindig
2: az, hogy én nem mentem el, az oké, okay, de te nem meséltél sem.
1: Az nincs rendben.
2: Az skandal.
1: Figyelj, a Kraftwerk mindig jó.
2: Hát igen.
1: Tehát, hogy, és egyébként, ha három lépést hátralépsz, és belegondolsz, hogy ők most már lassan 40 éve ugyanazokat a dalokat gyakorlatilag ugyanúgy játsszák, mert azért sok, hogy is mondjam, csak szólót nem raknak bele Wolfgangék a szintetizátorokkal, igen, meg a izével, de hogy mégis pusztán csak a látvánnyal, a háttérvetítéssel, a izével, hogy így mindig elmész, és így mindig meghallgatod ugye azok a dalokat, és mindig azt mondod, hogy ez felrohadt azért, ez popzene történelem.
2: Azért, mert azok olyan dalok, nem mondom, hogy voltak, mert vannak,
1: igen,
2: olyan dalok, amik tényleg jelentenek valamit.
1: Igen.
2: Nem? Tehát, hogy végig kísér, és hány generációt kísértek már végig?
1: Hát meg azért, ha belegondolsz, hogy tényleg, hogyha visszafejted a dolgokat, hogy azért a Trans-Europe Expressből táplálkozott az Afrika bambáta, hát, és aztán így,
2: még
1: aztán
2: egy csomó,
1: így igen, egy csomóan, szóval, hogy na. Úgyhogy ilyen nagyon jó volt. Voltak ők már ugye itt a Pap Lászlóba, akkor ilyen 3D-s szemüveget adtak, és tehát egy mindig, igen, annyira igen, valamivel megbolondítják egy picikét, hogy mindig el akarja menni, és meg akart őket nézni, és
2: az, aki, és szerintem ez már az én fiatal, nagyon fiatal koromban is láttam már ilyen Kraftwerk szórólapot, és az ott is volt már ilyen 3D-s történet.
1: Bizony.
2: Komoly.
1: Figyelj, meg valószínűleg én mindig, amíg ők lesznek, én ki fogok menni, nekem a Kraftwerk volt az első koncertem életemben, ami így koncert, 91 Budapest sportcsarnok, 13 éves voltam.
2: Kemény.
1: Úgyhogy, és akkor is már ilyen óriási volt, ilyen szájtátva nézted, hogy Jézusom, ilyen gépekből ilyen zenét ki lehetett facsarni. Úgyhogy jó.
2: Nem tudom, miért csodálkoztat a Richard Clay.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak.
1: A lemezjátszóknál DJ Effendi.
2: Effikém, hát akkor azt, hát, nem is említettük, hogy egyébként ezzel zártok most a július 31-e van, úgyhogy azt hagyjál, hogy Night Shift extra, de hogy hát akkor így megköszönjük szépen a nyár első két hónapjának, és ráfordulunk az utolsó egy hónapra.
3: Hihet, hogy a mostani 10 évesek mondják, hell na!
2: Na látod, én ezért nem adok a gyerek kezébe telefont, hogy ilyeneken ne kelljen szembesülni.
3: Nem kell. Az iskolában is teljesen persze. A folyosón ezt hallgatja.
2: Azt a mindegy. Jó, figyelj, akkor nektek jó wellness jövő hétre, akkor pihiva.
3: Igyekszünk törzsködni.
2: Jövő hét után akkor várok vissza, kipihenve, frissen, élménybeszámolóval minden évben.
3: Megpróbáljuk megoldani.
2: Jó, Efikém, köszi szépen, vigyázz magadra. Jó pihit, hello.
3: Csáu mindenkinek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség. Egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a hazai dinnyetermesztők. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrádvár megyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az nem most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a hazai dinnyét az áruházláncok a múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás.
2: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, korszerű technológiára van szükség, hogy legyen továbbra is magyar görög dinnye, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az MTV Video Music Awards díját adó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Végül nem neki ítélték oda sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat. Viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Fast Love.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak az utolsó reménysugár. A Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me. Good luck.

Best FM a legjobb zenék, a korábban elérhetetlennek hit sztárok egyre közelebb kerülnek hozzánk. És nekünk egyre kevesebbet kell utazni azért, hogy mondjuk élőben lássuk Christina Agulérát, aki májusban az egyik osztrák sípája záró ünnepségén lépett fel. Lil Kim pedig hamarosan Európában fog turnézni a Pussycat Dolls előzenekaraként. Ők jönnek most együtt a Can't Hold Us.

Best FM a legjobb zenék, a producerek, illetve a szereplők részéről is megvan a hajlandóság, hogy a Michael című életrajzi filmnek minél hamarabb elkészítsék a folytatását, és ki tudja, lehet, hogy annak a forgatókönyve már fog tetszeni annyira Janet Jacksonnak, hogy beleegyezik abba, hogy ő is szerepeljen a filmben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Energiakrízis, egymás után lépnek a nagy fogyasztók, sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Igazi életbiztosítás az anyateljes táplálás. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával, ezt mutatták a tegnap késő délutáni, illetve esti adatok. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést, és legkésőbb hétfőn lekapcsolják valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását, hogy ezzel is példát mutassanak. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Itt a sofőrökre, dílerekre, valamint rablásért, garázdaságért körözött gyanúsítottakra is lecsaptak az átfogó budapesti razzia második hetében. Csaknem 3000 igazoltatás történt, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak. Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, és szemetelők, közterületen szeszelők ellen is felléptek. Még 2 héten át tart az ellenőrzés sorozat Budapesten. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék, úgy fél éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, középfülgyulladással, vérrendszeri betegségekkel, lelki problémákkal szemben is védettebbek. Élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben. Az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hogy akarod.
1: Pestefem, a legjobb zenék Újpesten lesz meccs másodikán, vasárnap, de emiatt már holnap is lesznek korlátozások a stadion környékén. Labdarúgó utca, Irányi Dániel utca, Megyeri út páratlan oldala, itt tilos lesz megállni, és aztán ezeket, illetve hát rengeteg utcát majd a stadion környékén szakaszosan és időszakosan lezárnak másodikán, délután 2-től.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Súlyos 10 milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, komoly betegségeknek ágyaznak meg a trópusi éjszakák, rejtélyes akciót vizsgál a Kibervédelmi Intézet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdú-Biharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrádvár megyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Az ezredforduló óta a háromszorosára nőtt itthon az úgynevezett trópusi éjszakák száma, és ezek egyre hosszabb időszakot ölelnek fel nyaranta. Ekkor hajnalra sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, nem tudjuk kipihenni magunkat, sőt, sokkal fáradtabban ébredünk, mint ahogyan lefeküdtünk. A másfél fok portál szerint azért veszélyes ez, mert a hőterhelés komoly és akár tartós alvászavarhoz is vezethet, és folyamatosan stressz alatt tartja a szív- és érrendszert. Most a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve akcióztak ismeretlenek, vírusos levelek ezreit küldték szét, és feladóként az Élettani Intézet gazdasági iroda megnevezést tüntették fel. Az intézmény kéri, hogy aki kapott ilyen e-mailt, azonnal törölje, tehát ne nyissa meg, és semmiképp se kattintson a csatolt fájlokra, hivatkozásokra. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet már vizsgálja az ügyet. Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágeré, ez a Best FM hétfőtől vasárnapig 0-24-ben. A következő órára fókuszálunk, természetesen akkor is hozzuk majd ezen ígéretünket. Anastasia-val és a Paid My Dues-val, a Soul to Soul-val és a Get a Life-val, a Mojo-val és a Chilin-nel, illetve a sor legelején Flo Rida-val és a Good Feeling-el.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, hát hogyha szó szerint lefordítjuk a most érkező dal címét, Chillin, hát hűsülésre nagyon holnap sem lesz lehetőségünk. Holnapra már mindenhova 39-40 fokos nappali maximumot ígérnek a meteorológusok. Szél, csapadék és felhők nélkül országszerte mindenhol.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

pont nem játszott a tegnap este az MVM Domban, meg még egy pár dal, de ettől függetlenül az embernek egyáltalán nem volt hiányérzete. Úgy volt zseniális az egész Szél koncert, ahogy volt. Ja, az Amazing, itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, egy alkoholmentes gin reklámjának a kedvéért. A Jamiroquai újból felidézte a klasszikus tánclépéseket, meg a klasszikus trükköket a Virtual Insanity videoklipjéből. Igen, alkoholmentes gin létezik ilyen. Azon nem vagyok meglepődve, hogy JK ehhez a nevét adja. Tudjuk jól, hogy hát, hogyha valamikor buli van, akkor nem az alkoholban utazik, ugye? Jön a Little L, itt a Best.

Best FM, a legjobb zenék, vége a pénteknek, indulhat a hétvége, holnap pedig este 6-kor ugyanígy Night Shift, mint ma, meg mint minden nap. Hip-hop és R&B lesz a menü, Slim Fit-tel érkezünk majd 6 és 8 között, 8-tól pedig Biki lesz a házigazda. Jön Tom Novi, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulators!

Trust FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.